tócale, tócale, tócale, tócale, póngale, póngale, póngale, póngale, métale, métele, métele, vacile, métele perreo, métele peluque, vamos Maite, vamos Maite, vamos Maite.